Mono ke wure yokyon adok do adoka anenu binna me obiru wulo kubi